sem jednu zarekrehen. Vesrata sorgera. Pesare, vaka šulina, anda va vola drake indra panthi karva napio. Hal prasiche, gyer filmi hindi gita no karikram. Karikram narambe samrashu, adan yashkari ne, jit jit sinne.